0: Magyar Hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Szeptember 1-je van, ezzel pedig megkezdődött a meteorológiai ősz. Rövidesen erről és nyári időjárás visszatekintésünkről is hallhatnak, de előtte még egy jeles alkalomról számolunk be. Már 10 éve, hogy Gáspár Adalbert szolgál Alsőőrben, a helyi katolikus plébánián, az elmúlt években pedig nem csak a lelkipásztori munkát végezte, hanem több közösségi kezdeményezést és régi hagyományt is újraindított. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! 2016. szeptemberében érkezett Alsőőrbe Gáspár Adalbert, bencés szerzetes. Eredetileg 3 évre szólt a megbízatása, azóta azonban már egy évtizede vezeti a helyi katolikus plébániát. Az elmúlt években nem csak a lelkipásztori munkát végezte, hanem több közösségi kezdeményezést és régi hagyományt is újraindított. Gyerektáborokat szerveztek, melybe a szülők, nagyszülők és az egyház közösség tagja is bekapcsolódtak. Volt olyan év, amikor több mint 20 gyerek vett részt a programokon. Mindenről is kérdezte Weber Katalin kolléganőm Gáspár Adalbert, a Sőri plébánost.
2: Tényleg egy meglepetés volt számomra, amikor az Egidius püspök úr megkeresett először, ez 2011-ben volt, utána még egyszer keresett olyan 13-14 körül, és harmadszor pedig 16-ban, és akkor dőlt el, hogy bennem is, hogy akkor elvállalom 3 évre, így engedtek el Tihanyból, hogy 3 évre. Én úgy emlékszem, amikor így az első szentmisén, valamikor ez áprilisban lehetett egy bérvállás, akkor mutatott be a püspök úr. Örömmel, tehát örömüket fejezték ki az emberek, hogy jönni fogok majd a nyár végén, szeptember első hetében. Én azt gondolom, hogy nagyon kellemes fogadtatásom volt. Hogyha most visszagondolok, ez egy pillanatnak tűnik, tehát olyan hamar elszaladt ez a 10 év, hogy kicsit hihetetlen is így belegondolni, hogy 10 nyár, 10 karácsony, 10 húsvét, lezajlott meg majdnem 10 gyerektábor, tehát ilyen napközis tábor.
3: Újdonságokat is bevezetett itt a faluban ünnepnapok kapcsán is, legyen az a kolíva sütés, legyen az január elején a vízáldás, ezek a nyári táborok, azt hiszem ezt is aktívan támogatja. Mi az, amiket úgy szívesen említene mindig is meg?
2: Hát tényleg így mondjuk ezek, amiket felsorolt, ezek nagyon jó kezdeményezések voltak, amik segítették a gyerekekkel való foglalkozást is. Elmúl az ember, hogy azok a gyerekek majdnem óvodások voltak, akik most már bérmálkozás után vannak, hogy egy ilyen szép ívet látok, hogy milyen öröm volt akkor őket látni, nagyon kis csetlőbotló kis gyerekekként, és most pedig már bérmálkozás után, valaki érettségi után van, és felnőtté váltak. Tehát ezt a folyamatot azért akkor látja az ember, hogyha tényleg mondjuk egy legalább 10 évet van egy helyen, és akkor így végigkíséri akár a kereszteléstől, születéstől, első áldozásig. Ezek szép élmények. Nagyon jó volt, és hát majd valamikor újra szeretném indítani a kenyérsütésnek a hagyományát, ezt is a korona törte neki, tehát így ketté. Volt egy 30-40 fő körül, akik minden vasárnapra és ünnepnapra kenyeret sütöttek, vagy kalácsot, amit a Szentmise után kiosztottunk a bejáratnál. És ez nem az én találmányom természetesen, hanem az egyháznak a hagyományában benne van. Egy ilyen kis agapé jellege van. Ilyen volt ez a koliva is, amit a keleti keresztényektől tanultunk, és én ezt a hagyományt elhoztam ide is, és ennek is egy jó fogadtatása volt. Aztán örültem annak is, amikor sikerült itt létrehozni, vagy megcsináltatni ezt a két kötetet a tipográfus barátommal, aki az evangéliumos könyvek és a zsoltáros könyvnek a tipográfiáját segített elkészíteni. Ezek olyan kötetek, amelyek nagyon szépek és nagyon sok örömet okoztak azoknak, akik kaptak belőle, vagy vásároltak belőle.
3: Az viszont azt hiszem az önkezdeményezése volt, és itt is lehet látni talán, hogy mennyire fontos a közösségérzése. Amikor ugye egyszer csak itt maradt Alsőőr mindenféle vendéglátó egység nélkül, és akkor jött a Pfarrkafé.
2: Így van. Tényleg meglepetésszerű volt az, hogy szinte mindenki igent mondott, hirtelen egy ilyen 80-90 emberből álló 14-15 csoport volt. A mi kávézásunk az nem az üzletről szól, hanem a közösségről, meg arról, hogy aki benne részt vesz, örömmel készít mondjuk a többiek számára süteményt, és tény, hogy mondjuk a kétharmada a közösségnek a mise után beszokott jönni. Tehát egy 50 fő biztos, hogy szinte minden alkalommal itt van.
3: Ugye nemrég ünnepelte az ezüst misét.
2: Annak örültem persze, hogy sokan eljöttek, meg együtt örülhetem az alsóőriekkel is, hogy pont itt volt ez a 25 éves évforduló. És hogyha most, ha jól számolok, akkor hát Alsőrben vagyok, így a papászentelésem óta a legtovább, vagy leghosszabb ideig.
1: Az előző percekben Gáspár Adalbertet hallhatták. A teljes beszélgetés később kerül adásba a Színes Kultúránkban.
0: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
1: Burgenlandban szeptember 7-én mintegy 33 ezer tanuló kezdi meg az új tanévet. Különösen nagy hangsúlyt kap idén a demokrácia oktatás és a mesterséges intelligencia. Iskola bezárásokra nem kerül sor, ugyanakkor az Oberwart felsőri szakiskolát Pinkafeld Pinkafőre költöztetik, valamint későbbi költözés várható a szintén Oberwart felsőri politechnikai iskola számára is. A kötelező iskolákban erőteljesebb hangsúlyt fektetnek a fenntarthatóságra, az oktatási igazgatóság pedig fontosnak tartja az óvoda és az általános iskola jobb összekapcsolását. Az oktatási igazgatóság szerint tanárhiánya tartományban nincsen. A mai nappal elkezdődött a meteorológiai ősz, bár ennek jelenléte eddig nem annyira szembetűnő, de most adásunkban tekintsünk vissza a nyári időszakra, hiszen az idei 2026-os nyár egész sorrekordot hozott. Csúcsok a strandokon és fagyizókban, súlyos gondok a mezőgazdaságban, folyamatos tűz és viharkárok. Az ORF időjárási szerkesztősége szerint több tényező együttes hatása áll a háttérben, és a meleg még nem feltétlenül ért véget. Részletek a témában most Buder Bertától.
4: A nyár, amelyet sokan rekordszezonnak hívnak, kettős arcát mutatta. A fürdők zsúfoltak, és a fagyizók jó bért produkáltak, miközben a termelőknek komoly veszteségekkel kellett szembesülniük. Neutál, Sopronújlak alpolgármestere Renate Gráfel szerint idén több helyen is látogatói rekord született a strandokon. Egyes fürdők már a szezon meghosszabbítását is mérlegelik, hogy kihasználják a hosszabb távon is tartósan meleg időt. Ezzel szemben a mezőgazdaságban sok gazda küzd a szárassággal. Tobaj környékén a kukoricatáblák nagy része alulfejlett maradt. A szárasság a halgazdaságokat is sújtotta. A Darsó-tónál augusztus közepén haltelepítéseket és áttelepítéseket kellett végrehajtani, bár a helyzet azóta stabilizálódott. A tűzoltók is rekordmunkát végeztek. Szinte naponta voltak tűzesetek és bozót tüzek. Augusztusban aztán erős viharok is lecsaptak, például Kitzé, Köpcsény és Grosspachselten nagykarasztos térségében. Utóbbi településen mintegy 50 tetőt rongált meg a szél egyetlen napon. Az ORF időjárási szerkesztősége hangsúlyozza, hogy a rekordszezont több tényező okozta, amihez a hosszú, stabil magas nyomású időszak és az erős szárazság is hozzájárult. Gerald Holzinger szerint fontos lenne, hogy ez az év csak egyszeri szélsőség legyen, ne pedig az új norma. Ráadásul sok helyen sok volt a tropikus éjszaka is. Pódezdorf, Pátfaluban például 26 ilyen éjszakát regisztráltak, míg Güssing, Németújváron csak egyet.
1: És most tekintsünk ki a fővárosba is. Bécsben először mértek idén 40 fokot 4 napon át, és összesen 48 olyan nap volt, amikor a maximum elérte, vagy meghaladta a 30 fokot. Ez több, mint az egész 2024-es évben regisztrált hőnapok száma. A Hoevaerte mérőállomás adatai szerint a nyár átlag hőmérsékletek közel 3 fokkal magasabb voltak közelmúlt átlagánál, így ez lett a város valaha volt legmelegebb nyara. A szárazság itt is súlyos következményekkel jár. Az idei évben, februárt leszámítva, minden hónap csapadék hiányos volt. Tavasz óta mintegy 180 mm csapadék hiányzik a normál pótlásához. A napsütéses órák száma ugyan 6%-kal, nagyjából 50 órával több volt, de a városképen ez kevésbé látszik. Kiszáradt gyep felületek, lombvesztés több parkban is. De most nézzük, milyen lesz a közelgő időjárás.
0: Időjárás.
1: Túlnyomó részt száraz idő várható, időnként kitisztul az ég. Délfelé haladva már több felhő vonul át, és előfordulhat egy-egy zápor is. A szél gyenge, a hőmérséklet pedig 13-17 fok között alakul. Holnap, vagyis szerdán a nap és a felhők váltogatják egymást, különösen reggel és délelőtt nagyobb felhőzetre számíthatunk, és előfordulhatnak záporok, egyrészt kora reggel, másrészt délután, amikor már dörgés és villámlás is kísérheti őket. A szél gyenge vagy mérsékelt erősségű lesz, nyugat-délnyugati irányból. A hőmérséklet 24 és 28 fok között mozog. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket, és holnap is várjuk Önöket híreinkkel. Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. További szép estét, és jó rádiózást kívánok Önöknek!